bizfm.hu. Amigos!

Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Base FM. Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BaseFM.hu.
2: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Hey!

0: New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4, Bass FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

a legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizáció. Erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: money on my mind, we gon' run it up.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a Bass Life. Mai adásunkban a digitalizációról lesz szó, illetőleg mindenről, ami a digitalizációval, illetőleg annak hatásával összefüggésben, akár a munkavilágára, akár az életünk egyéb területeire kihat. Vágjunk is bele! A digitalizáció hatásai a munkavilágának jövőbeni változására, szellemi és fizikai területeken. Ez szerintem sokak számára érdekes lehet, tekintve, hogy a COVID-19 eleve átalakította a munkapiacokat. Ebben az anyagban a munkavilágának a jövőbeni változásával, illetőleg ezek hatásaival fogunk foglalkozni, melynek motorjai a mindent átható digitalizáció és a technológiai eszközök összeköttetése, illetőleg azok kommunikációja. Vajon milyen új meghatározó kihívásokkal kell számolnunk a következő évek során a szellemi és a fizikai munkakörök tekintetében, illetőleg ennek mi az oka? A változás fő oka, hogy a technikai forradalomnak köszönhetően, amit az ipar 4.0-ként szoktunk emlegetni, egyre gyorsabban változnak az igények és az elvárások mind a szolgáltatás, mind a gyártás, mind a telekommunikáció, az oktatás és persze nem utolsó sorban egyéb más területeken egyaránt. Az elmúlt 20 évben ez kiválóan megfigyelhető volt, kezdve a mobiltelefonok elterjedésével, az internet megjelenésén, a vezeték nélküli hálózatok folyamatos fejlődésén át, az okos telefonok szinte mindent elsöprő integrált kihasználtságáig. Ezek a változások teljesen más világot teremtettek természetesen mind a munkaerőpiaci környezetben, mind a privát életünkben. Az újítások alapjaiban átalakították mára a munkaadók és a munkavállalók igényeit, illetőleg a munkamódszereket egyaránt. Ahogy a munkaköröket, illetve az ahhoz kapcsolódó készségeket, elvárásokat és a munkakeresés platformjait is. Most pedig azt kérdezhetjük, hogyan tovább. Nézzünk néhány példát arra, hogy milyen tendenciák befolyásolják egyre mélyebben környezetünket, és ezáltal a jövő munkaerőpiaci szegmenseit is. Az okostelefonok használata és folyamatos fejlődése a privát és az üzleti életben már vitán felül áll. A szolgáltatók az adatfolyam növekedése miatt a hálózatok minél jobb és minél gyorsabb fejlesztésén dolgoznak nap mint nap, illetőleg évről évre. Az Internet of Things, vagyis az IoT világában egyre több eszköz képes egymással kommunikálni, és a virtuális valóság óriási távlatokat nyithat a gyártás, a szolgáltatások, illetőleg egyéb más területeken. Dióhéjban milyen változások várhatóak? A mindennapi élet vívmányai mellett a munkavilágában ezzel összefüggő, elsősorban szervezeti változások jelennek meg. A munkaerő a mai formájában nem fedi le a következő években keletkező igényeket. Például a munkafeladatok egyértelműen átalakulnak. A technológiai változások miatt a munkaerő igénye alaposan megváltozik. Az intelligens gépek terjedésének következtében valószínűleg csökkenni fog az állandó alkalmazottak száma. A projektek megvalósításához időszakosan lesz szükség speciális tudásra, így várhatóan nő a szerződéses állománnyal megszerezhető know-how, illetőleg a projekt alapú működést külsős, szabadúszó specialistákkal fogják megvalósítani a jövőben. A fejlett országokban mindenképpen egy előregedő munkaerőpiaccal kell számolni. Miközben a globális, helytől független elektronikus munkavégzés dominanciája egyre jobban növekszik. Generációs kihívások a digitalizáció által felerősítve. Tapasztalataink szerint azonban egyébként ugyanilyen kihívást jelent a vállalatoknak a munkaerő generációs heterogenitása is. Feldolgozni azt, hogy a technikai változásokkal együtt a munkavállalók preferenciái, az eszközök kezelése és ezekből adódóan a munkafolyamatok másfajta menedzselése is kikerülhetetlen, jelenleg komoly kihívásokat vet fel az idősebb generációk soraiban. Az 1960 és 1995 vagy 2000 között születetteknek a szakirodalom három csoportja osztja: digitális migránsoknak, digitális benszülötteknek, illetőleg digitális függőknek nevezi őket a szakirodalom. Az asztali számítógépek világával megismerkedő nemzeték másképp áll a mai és jövőbeni technológiai kihívásokhoz, mint azok a személyek, akik az internet kialakulásakor és azután nőttek fel. De talán még nagyobb a különbség azok esetében, akik már annyira ebben szocializálódtak, hogy elképzelhetetlen számukra az ne jelenjék meg a csúcs technológia a munkában, illetőleg a magánéletben egyaránt állandó jelleggel. Mindenképpen ajánlott lenne ezeknek a generációknak generációknak az egymás iránti érzékenyítése, hiszen még mindhárom generáció jó ideig jelen lesz a munkaerőpiacon, miközben a technológiai fejlődés és annak hatásai egyre, csak egyre jobban előre és előre haladnak. A szellemi munkakörökben valószínű az alábbi változások fognak bekövetkezni, ha a jövőt nézzük. Eltűnnek az eddigi szakmák, és újak keletkeznek helyettük. Ilyenek lesznek például a könyvelő, illetőleg a bankfióki alkalmazottak. Az automatizálás és a folyamatokban kisebb alkalmazotti létszámhoz, vagyis smaller headcount vezethet. Ennek megfelelően a kiszervezett állomány növekszik. A laposabb szervezetek, illetőleg core csapata az értékteremtésre koncentrál majd a jövőben. A tanácsadók és a szabadúszók segítenek be egyre többször a speciális témákban, a projekt alapú működés külső specialisták bevonásával nagyobb arányban fog megjelenni. Az új munkamegosztás alakul ki a szabadúszók, a tanácsadók és a core csapat együttműködési felelősségei között. Földrajzilag eltérő helyről történő munkavégzés is növekedni fog, ahol a fenti csoportok virtuálisan alkotnak majd egy egységet. A fizikai munkakörök sem maradnak változatlanul. A kétkezi munkások környezetében több high-tech lesz, mint egy menő belvárosi irodában. Teljes gyárakat lehet majd virtuálisan felépíteni egy olyan jövőbeni termékhez, ami szintén még csak a tervezőasztalon létezik. Szoftverekkel az is meghatározható lesz, hogy egy adott alkatrész legyártásához milyen gyártóeszköz szükségeltetik, és szimulálni lehet azt is, hogy mennyi munkás milyen módon álljon majd a futószalagoknál. Az okosgyárakban nem lesz szükség próbagyártásra, és 80%-kal gyorsabban tudják átállítani a gépsorokat, ha más termék gyártását kell elkezdeni a jövőben. És mi van a munkakörnyezettel? Végül ejtsünk pár szót arról, hogy a munkakörnyezet is szinte teljes átalakuláson megy át a pár évvel vagy pár évtizeddel ezelőtti megszokotthoz képest. A legjellemzőbb változások a következők. A munkahely egyre jobban meghatározó közösségi térré válik. A munkavállalókat és kényelmüket különféle érzékelő szenzorok fogják figyelni és kiértékelni a munkájuk során. Ugyanakkor fejlődik a workplace design és a lazító terek, a flexibilis terek jönnek létre. Új design és új funkciók kialakítását jelennek meg az irodában. A munkai ambient média, a felületek dekorálása és azok integráló szerepe a vállalati kultúra terjesztésében nélkülözhetetlenné fog válni. A connected workplace, vagyis a távoli összeköttetéssel végzett munka dominanciája mindenképpen előtérbe kerül és egyre erősebben megvalósul. Okos, intelligens épületek egyre alaposabb kialakítása pedig a fenntarthatóság jegyében fog történni. Az employer branding katalizáló szerepe a folyamatokban. Vagyis ebből az következik, hogy a digitalizációból a munkahelyek világa sem marad ki. Az employer brandingnek fontos szerepe van a katalizációban, hiszen rendkívül széles eszközrendszer áll a rendelkezésére az egész munkáltatói ciklus során. Az HR-nak, vagyis magyarul HR-nek és a kommunikációnak még inkább válvetve szükséges dolgoznia azon, hogy hogyan tudjuk az értékeket áttenni, illetőleg érteniük kell a digitális eszközök működését, azok hatásait a munkaerőpiaci és belső kommunikációra is. A HR folyamatoknak, az átadni kívánt tartalomnak és az információ csatornáknak illeszkednie kell a modern kihívásokhoz. A felgyorsult világban a HR saját magával támasztott szerepét is ennek megfelelően érdemes célirányosan fejleszteni.

0: Sziasztok, Árpi vagyok, és ez itt a digitalizáció folytatása. A mai témánkban mindenről beszélünk, ami a digitalizáció akár a munkahelyére gyakorolt hatására, akár a privát életre gyakorolt hatásával érinti. Vágjunk is bele, illetőleg folytassuk az előzőkben elkezdetteket egy másik témával. Az emberek transformációja hogyan változtatja meg a digitalizáció a munkahelyeinket? A digitális transformáció elsősorban az emberekről szól, nem a technológiáról. Az új technológiák bevezetése kiváltja az emberekben a védekezési mechanizmusokat. Ebben az anyagban igyekszünk választ keresni arra, hogy miért történik meg, miként tudjuk ezt elkerülni, illetőleg hogyan tudjuk a jövőálló munkahelyeket kialakítani az emberek számára. Manapság egyébként bármilyen technológia megvásárolható és bevezethető, de a bevezetés sikere attól is függ, hogy hogyan fogadja, illetőleg hogyan használja majd az új technológiát a csapat, illetőleg felvett emberek köre. Sok esetben egyébként a csapat ellenállást tanúsít egy új technológia iránt, legyen szó akár egy szoftverről, akár egy robotizált gyártósorról. Ennek az ellenállásnak különböző okai lehetnek, leggyakrabban egyébként két dolog áll a háttérben. Szűk látókörűség, tesszük fel a kérdést. Az egyik magyarázata az ellenállásnak az, hogy az emberek inkább nyűgnek és plusz munkának élik meg a változást. Egyszerűen nem látják azt, hogy miként segíti az új technológia az ő, illetőleg a környezetük munkáját. Azt gondolhatnánk, hogy ez tulajdonképpen az emberek szűk látókörűségét jelenti, ám ez korán sincs így. Ez elsősorban az adott cég vezetőinek mulasztása, mivel ugye nem vonták be idejében a csapatot a folyamatokba. Hála Istennek egyébként könnyebben kezelhető ez az eset az ellenállásnak, mint a legtöbben ezt hisszük. Ha inkább racionális emberekkel állunk egyébként szemben, akkor érdemes számokkal meggyőzni őket. Mennyivel lehet növelni a hatékonyságot, a hosszú távon mennyivel csökkenhet egyébként az ő munkaidejük, mennyivel növekedhet az ár és milyen új piaci szegmenseket lehet ezáltal megnyitni, és így tovább, és így tovább. Ellenben, hogyha olyan emberekből áll a csapat, akik emocionális alapon hoznak döntéseket, akkor érdemes inkább erre hatni. Magyarázzuk el, hogyan illik az új technológia a cég hosszú távú víziójába, illetőleg hogyan vezethet a bevezetés egy jobb ügyfélélményhez számukra. Sőt, egyébként mindkét módszert vegyesen lehet használni, és ez mindig egy egészséges és nyílt vállalati kultúrára utal, ha a teljes csapat tisztában van mind a számokkal, mind pedig a kitűzött célokkal. Az egészen biztos, hogy a vezetői végszó jogával élni a döntéshozatalkor, és az ellenállást nyers elővel eloszlatni a legrövidebb út a kudarchoz. A csapat ilyenkor a legjobb esetben csak motiválatlan lesz, legrosszabb esetben pedig egyenesen akadályozni fogja a projekt sikerességét. A másik fő ok a változástól való félelem. Tehát az ellenállás másik és jóval összetettebb oka ugye a technikai változástól történő félelem. A technológia olyan mértékben megváltoztatta már eddig is a világunkat és vele együtt a munkahelyeinket, hogy ez a félelem kétségkívül megalapozott a dolgozók szemszögéből. A továbbiakban egyébként ez a téma előtérbe kerül jobban. A technológia ugye átalakítja a munkahelyeinket, erre már kitértünk most ebben a tanulmányban. Egyre több munkahelyet részben vagy teljesen automatizáltak a technológia segítségével. Például az ügyfélszolgálati és telemarketing munkákat a legtöbb helyen mára már kiváltották a chatbotok és a robothívások. Például Írországban 2018-ban teljesítette első sikeres kézbesítését a Postman Pedrig nevű drón. Veszélyben vannak az újságírók is, a tartalomgyártás teljesen felejtetére állította a robotriporterek megjelenése. A Forbes Berti vagy a Washington Post Heliograph mesterséges intelligenciája már több százezer cikket írt a 2017-es megjelenésük óta. Egyelőre főként a számintenzív tartalomban, ilyenek például a pénzügyi cikkek, illetőleg a sportriportok jeleskednek ezek a botok. Az oknyomozó újságírásig még el kell telnie egy kevés időnek, de figyelemfelkeltő tematikus cikkekben már egészen jók, például a fake news. Felkészülnek a bolti eladók, illetőleg az online vásárlás évről évre egyre nagyobb szeletet hasít ki magának a kereskedelmi tortából, ami alatt egy COVID-19 féle pandémia csak begyújtotta a turbomotorokat. Ez különösen igaz volt a kényelmi vásárlások esetére, az élmény vagy luxus vásárlásokkal szemben, amiket továbbra is inkább személyesen végeznek az emberek. A kényelmi faktor egyértelműen az online vásárlás mellett szól, de a térhódításához egyéb más innovációk is hozzájárulnak. A virtuális otthoni asszisztens tulajdonosok 36%-a vásárolt már a készüléke segítségével, de egyre gyakrabban találkozunk kiterjesztett valósággal, AR, vagyis Augmented Reality rendelkező üzletekkel, amik pont az élményvásárlást próbálják meg az online térbe mozdítani, illetőleg oda áthelyezni. De még a modellek és a színészek sincsenek teljes biztonságban, gondoljunk többek között a deepfake média tartalmakra. A deepfake egy olyan szintetikus kép vagy videó, amelybe beleillesztik valakinek a mesterséges hasonmását. Egy mesterséges intelligencia a célszeméről készül több ezer felvételt, illetőleg elemet, majd pixelenként megépíti a hasonlását. Sőt, lassan ott tartunk, hogy már nem csak képeket, hanem teljesen meggyőző videókat is tud generálni, figyelembe véve az alanygesztusait is. Egyelőre a deepfake-et inkább politikusok és hírességek lejáratására próbálták meg eddig használni, de közeledik az a pont, amikor a modellek helyett deepfake-ek lesznek a plakátokon, vagy színészek helyett a reklámokban vagy a filmekben is. Itt egyébként még hozzátenném, hogy a deepfake nem összetévesztendő a filmekből ismert CGI-jal. A Disney többek között dollármilliárdokat költött arra, hogy tanulmányozza a Carrie Fisher mozgását és mimikáját, majd egy Leila hercegnő kosztümmel ellátva a számítógépes segítséggel, de manuálisan beillesz a legfrissebb Csillagok háborújába. Pár éven belül egyébként egy deepfake algoritmus valószínűleg egyetlen nap alatt megoldaná ezt a helyzetet. Egyébként, ha már ez így szóba került, a CGI animátorok is izgulhatnak, ha itt tartunk. A legnagyobb veszélyben egyébként azok a szakmák vannak, amik könnyen lebonthatóak és kiszámíthatóak, és nem szükséges hozzájuk a különösebb szakképesítés. A The Future of Employment reportja szerint többek között azok a szakmák fenyegetettek, ahol a lépések állandóan ismétlik egymást, kiszámíthatóak és könnyen lemásolhatóak és elemekre szedhetőek. Ilyenek például a telemarketinges, az órajavító, a hitelügyintéző, a pénztáros, a hentes és mészáros szakmák. Munkanélküliség vagy adaptáció. Nem véletlen egyébként, hogy az emberek tartanak
1: ugye az automatizációtól,
0: de valami tényleg megalapozott a félelmük, hogy munkanélkülivé válhatnak? Bár kétségkívül vannak esetek, amikor valaki a munkáját átvette a technológia, és így a megélhetés nélkül maradt, történelem és a jelenlegi trendek is inkább azt mutatják, hogy ezek a munkahelyek nem megszűnnek, hanem sokkal inkább átalakulnak. Amikor a 20. század elején a belső égési motorok és az autók mindenki számára elérhetőek lettek, egy teljes iparág szűnt meg. Kocsisok, hintógyártók, patkolókovácsok ezrei vesztették el hirtelen a munkájukat, de az autóipar ugyanakkor munkákat is teremtett, lényegesen többet, mint amennyi a megszűnt a közlekedési szokások átalakulása miatt. Megjelentek többek között a gyárak, benzinkutak, autómosók, vagy akár az autós vendéglők, illetőleg a mozik is. Napjainkban egyébként ugyanez a folyamat zajlik le. A robotizálás, vagyis a mesterséges intelligencia több millió munkahelyet tesz feleslegessé, elemen rengeteg új szakma jelenik meg a piacon. Az Egyesült Államokban 1980 óta 3,5 millió munkahely szűnt meg az internet és személyi számítógépek megjelenése miatt. Ugyanebben az időszakban viszont 19 millió új munkahely keletkezett. A mostani technológiai forradalom egy dologban viszont lényegesen eltér az autóipari forradalom idei átalakulásától. A 20. század elején ugyanazokkal a készségekkel el lehetett helyezkedni egy új szakmában. A kocsisból sofőr, a hintókészítőből autógyári munkás, a patkolókovácsból autószerelő lett minimális képzéssel. Napjainkban viszont a megszűnő és újonnan létrejövő szakmák között sokkal nagyobb a szakadék. Nem válhat az összes ügyfélszolgálati munkatársból programozó, vagy postásból drónlogisztikus. Carl Benedict, Frey és Michael A. Osborne, a The Future of Employment szerzői egyébként kiszámították azt tanulmányokban, hogy melyik munkakörök vannak legkevésbé veszélyeztetett helyzetben. Ilyenek a szociális munkások, foglalkozási terapeuták, koreográfusok, az orvosok, a sebészek, a lelkészek és a papok. Remélem érdekesnek találtátok a témát, én mára megköszönöm a figyelmet, jövő héten ismét találkozunk, mindenkinek kellemes hétvégét kívánok, sziasztok!

0: bán.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézze FM. Hírek.
2: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat. Fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, vidám vasárnapot mindenkinek. A mikrofonnál Árpi, kellemes pihenést a hétvége második napján, tartsatok velem a következő 4 órában, amivel indulunk, Kevin, így jó,

Escort. 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B. Érkezik egy gyémánt plusz kétszeres platinás csodadal. Ruddy Richről van szó, nagyon ért a csávó hozzá. Ha ilyen dalokat csinál, akkor tényleg csiliárdos lesz. Jön a The Bucks, itt a 96 Ibiza FM-en. Na, check!

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy kiváló klubsláger, ezzel fogom nyitni a következő órát. A világban nagyon népszerű és több százmilliós ligában játszik már most, pedig alig több mint egy éve debütált. Érkezik Moliei, Silent Eddy, Skilly Bank, Shensie közöse és a Shake It To The Max Remix. Itt a 96.4 BFM-en. Már is mutatom, melyik dalról van szó. And if you

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizáció. Erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, a beatet Héti Dominik jegyzi, a szöveget, illetőleg a vokált pedig Tyukodi Béla, vagyis Belánó. Érkezik az ő közösük, a Super Starboy, itt a 96 Ibiza FM-en. Na, check, check.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 96.4. Beats FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik.

világ. 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legszuperebb vasárnapot. Megyünk tovább, érkezik nálunk Will.i.am és Tabu, mindketten a Black Eyed Peas nevű formációnak voltak a tagjai, viszont ők ketten csináltak egy külön egy ilyet, East LA, ez szól itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Érkezik egy 2024-es dal, a The Death of Slim Shady Cup The Grace albuma látott napvilágot, már a nagyon népszerű, jön Eminem és pörög tőle a Houdini. Itt a 96.4 Biz FM-en azonnal mutatom, miről van szó.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Új gyermekvédelmi törvények készülnek, osztályozzák a menzákat. Fenntarthatóbb lehet a tűzifa program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok akik kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
3: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőséget garantáló dokumentumok megfelelőségét.
2: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. A következő sláger 2023. februárjában debütált a Megáll az idő című nagylemezen. Azóta 23 millió fölötti lejátszást ért el a Spotify-on, és a YouTube-on is igencsak pörgetik. Az egyik legnépszerűbb dala az előadónak. A zenei oldalért Anubis felel, produceri szinten egészen jól csinálta, amit csinált. Érkezik egy utcai himnusz, Pogány induló Szegedről, vagyis Marci, és érkezik tőle az Afrobeat, csumára hangerült az

járok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha, itt a 96.4 Beats FM-en, mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
2: Automatikusan érkezik majd az üzemanyag kompenzáció. Súlyos eredmények születtek a nyári razzián. Jön a klasszikus filmmaraton. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Államkincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 ezer forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
3: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződés, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosabban a szerződést megszüntetni.
2: Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A teljes programot a Filmmaraton honlapján találják. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Base FM, rap, hip-hop, R&B, telefon, Viber 0620 96 499 99. Ide tudtok nekünk üzenni, illetőleg másoknak is üzenni, ha épp úgy van. Érkezik nálunk a csodálatos Doja Cat, és az Agoura Hills-re lévő áthangzással érkezik az Agoura Hills, ahol egyébként felnőtt a kisasszony. Jön ez a szuper dal, itt a 96 Base FM.

0: will be here.
1: Magyar rap hip-hop.
2: Bokabok hack, mindenki néz, néz, néz.
1: 96.4 Peace FM. Rap hip-hop.
3: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetek. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felé.

nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nízse a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Nagy Boglárka született Balmazújváros 2002. április 22. személyi száma, és a többi, és a többi. Na jó, nem statisztikával fogunk tovább menni. Érkezik egy szuper dal, melyet a BSV-vel közösen jegyez. A zenei világ egy érzelmes szakítás utáni hangulatot feldolgozó dal, amelyben egyébként a BSV-től megszokott szókimondó rebetétek, illetőleg Bogi tiszta fülmászó énekhangja egészíti ki egymást. A nyár egyik szuper slágere volt, úgyhogy jön az Always Be Mine, itt a 96 BSFM-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Beats FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n. Árkád.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
3: Krízis program indul, nagy a szakember hiány a gyermekvédelemben. Eltűnnek a főispánok, visszatérnek a kormány megbízottak. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
4: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizáció. Erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
3: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.
5: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

a safe that I don't even wear. 96 Ibiza FM, Rap Hip Hop R&B, szuper vasárnapot a mikrofonnál Erpi, jön egy jó hazai, Majka, Körtis, BLL triója, és a Belehalok, itt a kedvenc.

0: tovább.
1: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
2: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
3: Jövő héten dönthetnek a gyermekvédelmi törvénycsomagról, ellenőrzik a közétkeztetőket, biciklisparát városokat díjaznának. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Új, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül, mely már a jövő héten az országgyűlés elé kerülhet. Erről is beszélt a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentést ismertető sajtótájékoztatón. Magyar Péter ismertetése szerint szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető tartalmakra és a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi szabályokat. Cél továbbá az is, hogy egyetlen gyermek sem maradhasson hónapok egy kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást. Osztályzatot kapnak a menzák. A közétkeztető konyhákat az iskolai bizonyítványokból ismert 1-től 5-ig terjedő skálán értékeli a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az osztályozást egy helyszíni szemle előzi meg, hogy pontosan mit vizsgálnak a szakemberek, arról Tóth Dávid, a hivatal osztályvezetője beszélt a hivatal közösségi oldalán.
4: A minősítések helyszíni szemlékre épülnek, melyeket szakirányi felsőfokú végzettséggel rendelkező auditorok végeznek a Népi Közétkeztetés Felügyeleti Osztályának irányításával, kontrolljával. Szemléken egyaránt vizsgáljuk a terméket, a létesítményt, a tevékenységet, technológiát és az élelmiszer biztonságot és minőségét garantáló dokumentumok megfelelőségét.
3: A folytatásban is megóvják a védett erdőket, a rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják majd a nyersanyagot a szociális tűzifa programhoz, ígérte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László hozzátette, megduplázzák a szociális tűzifa támogatását. A januári szinten maximálják a tűzifa árát, az áfát pedig 27%-ról 5%-ra csökkentik. Mintegy 1,5 millió háztartásban fűtenek fával idehaza. Idén is keresik a kerékpáros barát településeket, munkahelyeket és közintézményeket. Október végéig várják a jelentkezéseket, novemberben hirdetik ki az eredményeket. Vitézi Dávid miniszter rámutatott, egyre többen választják a biciklit a mindennapi közlekedéshez, munkába járáshoz, iskolába menet, vagy akár csak egy rövidebb útra. Ez pedig olyan környezetre van szükség, ahol biztonságosan és kényelmesen lehet kerékpározni.

0: Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk. Néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja. A szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a nézését, meg a járását. Hogyha megnézitek a videóklipet, akkor aztán az el fog titeket bűvölni. Hozzám hasonlóan több mint 170 millióan kattintottatok a videóklipre. Érkezik a pici dél-afrikai lány Tyla és a Push to Start.

Érkezik a Shebang, Drake, a kanadai rapper Iceman című stúdióalbumának hatodik dala, a Billboard 100-as listán a negyedik helyig menetelt, és nagy pacsit 21 Savage-nek, Bryson Tillernek, jön tehát Drake és a

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Ilyen Hanuman Kind Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
2: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
1: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
2: Árkád.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
3: Nem kell külön kérni az üzemanyag támogatást. Rengeteg ételt vontak ki a forgalomból. Nyugdíjas házakat vizsgálnak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Automatikusan, külön kérelem nélkül utalják majd a dízelesek támogatását. A havi 5000 forintos összeget a Magyar Államkincstár utalja majd egészen decemberig azokra a számlákra, amelyekről a gépjárműadót befizették. Ha ilyen számla nem áll rendelkezésre, akkor a NAV-nál ismert másikra utalnak. Ha ilyen sincs, akkor postán küldik el a pénzt. A maximum 150 lóerős dízel üzemű gépkocsik tulajdonosainak jár a segítség a magas árak miatt. Az érintettek összesen 20 000 forinthoz jutnak, az első részlet októberben érkezik. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból, és 37 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelem a nyáron. Bár jobb a helyzet, mint tavaly volt, továbbra is súlyos hiányosságot találtak a szokásos nyári razzián. Fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon ellenőriztek a fogyasztóvédelem szakemberei, a leggyakoribb probléma a nem megfelelő higiéniai állapot volt. A nyári szezonban összesen 1500 vizsgálatot végeztek. A nyugdíjas házak működését vizsgálja a fogyasztóvédelem. A több hónapon át tartó ellenőrzéseken azt nézik, megfelelő tájékoztatást kapnak-e az idősek a szerződés feltételeiről. Arra is kíváncsiak, pontosan milyen szolgáltatásokat nyújtanak a befizetett összegért. A részletekről Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdeztük.
4: Fontos, hogy a szerződés megkötése előtt az érintettek világosan és közérthetően megismerhessék, hogy milyen feltételeket fogadnak el, milyen jogaik vannak, illetve adott esetben milyen kötelezettségeik is a beköltözés során és azt követően. Például vizsgáljuk azt is, hogy a vállalkozás fenntartja magának a szerződést, hogy a szolgáltatás díjának indokolatlan egyoldalú módosításának lehetőségét, nem zárja el ki vagy korlátozza a saját felelősségét, hogy a fogyasztó is megfelelően tudjon elállni a szerződéstől, pontosan a szerződést megszüntetni, és semmiképpen se korlátozza a bírósági vagy más jogi úton próbálja érvényesíteni a jogait és a lehetőségeit.
3: Csak nem 100 vetítéssel vár az idei budapesti klasszikus filmmaraton. Szeptember 15-e és 20-a között már 9. alkalommal rendezi meg a fesztivált a Nemzeti Filmintézet. A teljes programot a Filmmaraton honlapján találják. Alapvetően napsütéses idő vár ma ránk, néhol lehetnek csak felhők az égen, amelyekből futó zápor, zivatar előfordulhat. Az északnyugati szél sokfelé lesz élénk, erős. 21 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig csak 16 fokig hűl le a levegő. Front ma nincs felettünk, az allergiásoknak pedig jó hír, hogy a csapadékos tájakon alacsony szintre csökkent a parlagfű pollen koncentrációja, a szárazabb területeken azonban továbbra is magas.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip hop, R&B.

0: látom, hogy láncon vagy.
1: Nagyon szép vasárnap reggelt mindenkinek, ez a 964 Vész FM reggeli műsora. Én Árpi vagyok, érkezik a legendás Post Malone, és az egyik szuper dala a rengeteg közül, Better Now.

0: 96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B tart még a szuperzenék hétvégéje, így például most magyar vonalra jön Tyukodi Béci, vagyis Belánó, héti produceri munkájával közösen a Starboy. Na csumára, az bólogatunk.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: A következő a 8 hétig vezette a Billboard Hot 100-es slágerlistát. 13 éves korukban alkotta a Criss Cross nevű duó a következő dalt, aminek az a címe, hogy Jump. Én már a velük búcsúzom hétfőtől reggel 6-10 között várok mindenkit töretlen szeretettel. Szuper hétvégét, szép vasárnapot. A mikrofonnál Árpi volt. Ölelés, ciao.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtató pontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Megvan már az őszi szetted? Még nincs. De szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
4: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
3: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: Reklámot hallottak. 96.4. BSFM. Hírek.
6: 10 milliárd jut gyermekvédelemre, változik a miniszterelnök illetménye, fiatal véradókat toboroznak. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátószolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
7: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben erőforrás mobilizáció. Erre a korosztályra fogunk jobban célozni, igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
6: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek. Ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet. A hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható. Csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.

0: 94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hello mindenkinek, én DJ Venom vagyok, ez itt a Bass Ride, hol ma az adás főszereplője nem más lesz, mint Tupac, ugyanis minden idők egyik legnagyobb rap legendája éppen 30 évvel ezelőtt, 1996. szeptember 13-án hunyt el Las Vegasban. A következő két órában megpróbálom majd az alig néhány évig tartó, de mégis elképesztő hatású karrierének igazán érdekes pillanatait felvillantani nektek, és hát persze jönnek azok az előadók is, akikkel együtt dolgozott az évek során, Dr. Dre, Snoop Dogg, és persze azok a fiatalabb tehetségek is, akik már mint ikonra példaképre tekintenek rá, mint például Kendrick Lamar, vagy éppen The Game. Irány tehát Los Angeles, annak ellenére, hogy Tupac első művészneve az volt, hogy MC New York, hiszen a nagy almában született. Most elsőként a Do For Love forog tőle itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Loud.

94 Biz FM, Rap Hip Hop R&B Jay-Z-vel folytatjuk, aki Tupackkal nem, de Biggie-vel remek barátságot ápolt. Talán éppen ezért említette őt is például a Mobb Deep mellett a Hit 'Em Up című világhírű diss songban Pac, de ő az egyetlen, akinek a végső változatból kivágták a nevét, van egy kis szünet a sorok között a dal végén, de ott szerepelt eredetileg, hogy Jay-Z. Ez a hét pedig számára is különösen fontos, ugyanis karrierének talán a legfontosabb albuma a The Blueprint, éppen 25 éves lett szeptember 11-én. Igen, ez a New Yorki rap klasszikus éppen a tornyok ellen elkövetett támadás napján jelent meg 2001-ben, miután a rengeteg bootleg hamisítvány miatt egy héttel előrébb hozták a megjelenést. Az amerikai lista első helyén nyitott, és gyakorlatilag ez a lemez emelte Jay-Z-t minden más sikeres kortársa fölé, ha úgy tetszik, ezzel foglalta el a rap világ trónját. Egyetlen vokális közreműködő szerepel csak rajta, akivel azért a trónért nagyon keményen kellett küzdeni, ő pedig Eminem volt. Boldog 25. születésnapot a Blueprint lemeznek, jön is róla az Izzo, itt a 96.4 Bass FM-en.

96.4 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Tupac kapcsán rengeteg történetet hallattunk már a Death Row Recordsról, számtalanszor szóba kerültek a Las Vegas-i események, és néhány napja végre már ítélet is született a 30 évvel ezelőtt ellene elkövetett merénylet kapcsán. Ez képest viszont sokkal kevesebb szó esik például a filmes karrierjéről, pedig élet első nagy sikere nem is a zenéhez, hanem éppen egy film szerephez kapcsolódott. A Juice magyarul hosszú lé castingjára régi barátja, a Digital Undergroundból ismert Money B helyett ment el, és azonnal be is válogatták Bishop szerepére. A soundtracken még nem is szerepel Tupac dal, de a plakáton már bizony ő állt elő. És élet egyik utolsó alkotása is egy film volt, a Gridlocked magyarul utolsó belövés, ami szerintem az egyik legkülönlegesebb hangulatú, egyben legzseniálisabb hip-hop film. A forgatókönyv, a kémia, Tim Roth és Tupac között olyan további színészek, mint Lucy Liu, vagy a később Bond girlként is látható Tandy Newton, mind-mind hozzájárultak ehhez a bizonyos zsenialitáshoz. Az igazi közönség siker azonban elkerülte, talán a legtöbb rajongó meg is lepődött, hogy Tupacot nem a gangster, hanem a lecsúszott jazzzenész karaktereként láthatta viszont. De higgyétek el, ez bizony egy igazi mestermű. A folytatásban az Above the Rim filmzenével folytatjuk, a Tag Life lemez egyik legnagyobb sikere is, egyben a Pour Out a Little Liquor forog, itt a 96.4 Base FM-en.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ha nem olyan filmekről beszélünk, amikben Tupac szerepelt, hanem amiket a halála után forgattak, akkor a nagy költségvetéssel készült 2017-es All Eyes on Me az igazi mélypont. Nem hagyták, hogy a Pacot személyesen ismerő világhírű rendező John Singleton készíts el, inkább egy klip rendezőt alkalmaztak, így a film végül tele lett tárgyi tévedésekkel. Egy jelenetben például Tupac egy olyan dalt ad elő slágerként, ami csak a halála után jelent meg. Na ezzel a fiaskóval szemben a Dear Mama című dokumentumfilm sorozat nem csak az egyik legértékesebb Tupacról forgatott anyag, hanem az egyik legjobb hip-hop dokumentumfilm is egyben. Mindenképpen nézzétek meg a szomorú 30. évforduló kapcsán is. Abszolút aktuális. A folytatásban jön a Me Against the World album legnagyobb sikere, amiről a dokumentumfilmet is elnevezték. Ez a legendás és csodás Dear Mama itt a 96.4 Bass FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Ebben az órában jön majd az óriási Tupac rajongó Kendrick Lamar, a The Roots és Fortress is. Én DJ Venom vagyok, ez itt továbbra is a Bass Ride, ahol Tupac halálának 30. évfordulója kapcsán. Ő az abszolút főszereplő. Mielőtt azonban folytatnánk a hozzá kapcsolódó történetek sorát, előbb Beyoncé érkezik, ugyanis nem csak Jay-Z ünnepel fontos album jubileumot a Carter családból ezekben a napokban. 20 évvel ezelőtt jelent meg ugyanis a B-Day című Beyoncé album, amit az apróbó kapcsán most rengeteg bónusz trackkel együtt adtak ki újra. Világszerte több mint 8 millió példány kelt el belőle, többek közt a most következő Deja Vu-nak köszönhetően is. Ez forog itt a 96.4 Bass FM-en Beyoncé-tól és Jay-Z-től, akik egyébként együtt dolgoztak fel anno egy Tupac dalt. Bass.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, a Tupac elleni merénylet óta eltelt 30 év, és végül csak néhány napja született ítélet az ügyben. Az elképesztő történetet feldolgozták már könyvben, sorozatban és filmen is, utóbbi Johnny Depp és Forest Whitaker főszereplésével igyekezett megmutatni, hogyan nem sikerült elfogni 3 évtizeden át a tetteseket. A film helyett én mégis inkább az Unsolved című sorozatot ajánlanám a figyelmetekbe, aminek az egyik érdekessége az, hogy Bookin Woodbine alakítja benne a Tupac meggyilkolásának ügyén dolgozó egyik nyomozót, aki az utolsó belövésben alig pár hónappal a merénylet előtt még együtt játszott Tupackal. A folytatásban jön az I'm Mad At Ya, aminek mennyben játszódó klipjével sokak szerint Tupac előre megjövendölte a saját halálát. Ez a track forog itt a 96.4 Bass FM-en.
1: Change? Shit. I guess change is good for any of us. Whatever it takes for any of y'all niggas to get up out the hood. Shit, I'm with you. I ain't mad at you. Got nothing but love for you. Do your thing, boy.

0: 95.4 Bass FM.
1: Rólunk szól, de nem úgy másnál, ha elmennék, de akkor is várnál, ha nem lennék, ha te sem lennél, legyen vagy, legyen pedig.

94 Beast FM, Rap Hip Hop R&B, a The Roots zseniális MC-je Black Talk, karrierje során rengeteg producer zsenivel dolgozott együtt. Ott van mindjárt a zenésztársa Questlove, első billentyűsük Scott Storch, vagy régi barátjuk Jay Dilla. Pár éve Danger Mouse-zal vett fel egy remek albumot, most pedig az Underground egyik zseniével, Ninth Wonderrel közös lemezzel tér majd vissza hamarosan. És közben persze készül az új Endgame című The Roots album is, ezt ne felejtsük el. Ilyen remek híreket szeretünk mi hallani, és persze megosztani veletek itt a 96.4 Base FM-en, ahol most jön is a The Roots a folytatásban.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Az elmúlt órákban a Bass Ride-ot hallottátok, ahol halálának 30. évfordulója kapcsán Tupacra emlékeztünk. Én DJ Venom vagyok. A jövő héten felköszöntjük majd Nas születésnapja alkalmából, és Mac Miller, Lupe Fiasco és DJ Shadow egy-egy igazán zseniális albuma is szóba kerül majd. A végére még jön a To Live and Die in LA, itt a 96.4 Bass FM-en, a Machiavelli lemezről, amit egy hét alatt vett fel Tupac, és közeli barátai szerint egy soha nem látott arcát mutatta meg rajta. Hello, szevasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Hip Hop. R&B. Bass FM.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

A Camptoni világsztár Kendrick Lamar harmadik lemezének, a Damn-nek a legnagyobb siker érkezik, a Humble, amit azon a bizonyos turnén, amikor ezt a lemezt bemutatta gyakorlatilag az egész világon, mindenhol különböző óriási arénákban, akkor a Humble volt a záró track, és egy német koncerten, ahol én is ezt személyesen hallottam, nem kevesebb, mint 8 alkalommal kezdte el ezt a tracket, és az egész aréna vele együtt reppelte a sorokat egészen az utolsó másodpercig. Szóval érkezzen Kendrick Lamar és a Humble itt a 96.4 Bass FM-en.

Hit Them Up Style című 2001-es R&B klasszikust. Az énekesnő azonban boldogan engedélyt adott Shenseeának, hiszen a feldolgozás, ami már a Boss Up címet viseli, remek lett. Egyedül a klipben való szereplésre mondott nemet Blue Cantrell, hogy milyen okból tette ezt, azt nem tudjuk, viszont a feldolgozás nagy siker, ahogyan az eredeti is az volt, egészen a top 10-ig menetelt anno a 2000-es évek legelején. Jön tehát a Boss Up itt a 96.4-ben.

Coco, így hangzik spanyolul a Cypress Hill egyik legnagyobb sikerének a címe, az eredeti természetesen Insane in the Brain, és hát rengeteg rap rajongónak a spanyol tudásához adott hozzá rengeteget a Cypress első spanyol nyelvű feldolgozás lemeze, a Los Grandes Éxitos en Español. Én például rengeteget dolgozom spanyol nyelvterületen ezzel a mondattal, a folytatásban pedig érkezik együtt Sandog, Eric Bobo, Be Real, na meg DJ Max, azaz a Cypress Hill, itt a 96.4 Base FM-en.

0: 96.4 BSFM Rap Hip-Hop R&B.
1: Folytatásban is abszolút megéri a BSFM-mel maradni, alig néhány pillanat, és indítjuk is a következő órát, méghozzá az éppen világkörüli turnéján apró szünetet tartó Doja Cat-tel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
3: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

New Jersey-ből pedig a Naughty by Nature zseniális triója. Én DJ Venom vagyok, az első track pedig ebben az órában, ami érkezik, egy magyar track lesz, a címe Schwindler Marics Petiektől itt a 96.4 Bass.

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

FM, Rap Hip Hop, R&B, hogyha lenne egy olyan verseny ebben a pillanatban, ahol minden idők legfontosabb rap számát kellene kiválasztani, hát akkor a The Next Episode-ot nagyon kevés track tudná megszorítani ebben a versenyben, ugyanúgy, ahogy az albumot, azt a Dr. Dre albumot, ami szerepel, a 2001-t nagyon kevés lemez tudná megszorítani a minden idők legfontosabb lemeze versenyben. Persze nem kell kiválasztanunk egy kedvencet se trackből, se albumból, a lényeg, hogy hallgassunk ilyen és ehhez hasonló remek rap trackeket. Érkezzen tehát ez a West Coast klasszikus Dre, Snoop és Nate Dogg itt a 96.4 Bass FM-en.

R&B Wiz Khalifa karrierének első átütő sikerével folytatjuk, természetesen a Black and Yellow érkezik, amivel kapcsolatban egy apró érdekesség, hogy létezik belőle egy hivatalos remix változat, amiben Wiz Khalifa hangja mellett Snoop Doggy-t és Juicy J-t

R&B. A Naughty by Nature tagjai a múlt héten ünnepelhették valódi debütálásuk 35. születésnapját. 1991-es tehát az első Naughty lemez, a folytatásban megjelent albumok megjelenési dátumát pedig nagyon könnyű kitalálni, hiszen a srácok mindig belefoglalták valahogy a lemez címébe. A folytatásban jöjjön tehát a 1993 című második Naughty lemezről, 1993-ból a legnagyobb siker, ez a legendás Hip Hop Hooray itt a 96.4 Bass FM-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Az elmúlt órákban engem DJ Venomot hallottatok, a délután további részét már Széles Izával tölthetitek, Iza pedig meg is érkezett a stúdióba, és rögtön egy magyar tracket hoz el nektek. Elsőként jön a Winnie Pooh Dash-től. Mindenkinek további nagyon-nagyon szuper délutánt. Hello, szevasztok!

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, belevágunk ebbe a vasárnapba, én Széles Iza vagyok. Hozok nektek két olyan előadót, akik a való életben egy picit introvertáltak, de a színpadon mindig óriásit robbantanak. Ez a két srác nem más, mint Manuel és Morianes, indult tőlük a nagy kedvence,

96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Na gyerekek, időutazásra invitálok titeket, méghozzá az amerikai Oaklandből származó hip-hop duóval, a Lunizzal. A srácok egyébként idén is nagyon aktívak voltak, ugyanis Jackman frissen megjelent projektjén is együtt dolgoztak. Most pedig hozom nektek a már beígért időutazást, 1995-ig meg sem állunk. Fun fact a következő dallal kapcsolatban, hogy idén is új mérföldkövet értek el, a klasszikus dal több mint 1 milliárd streamnél jár világszerte, és továbbra is az egyik legtöbbet hallgatott 90-es évekbeli West Coast rap szám. Na hát ez óriási, pörög is a beígért dal, jön az I Got Five On It.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk egy jó kis magyar páros, Vézsé és Rézműves, és tőlük indul a Várj meg.
2: Várj meg, ne siess kérlek, várj meg, ne játsz az eszedet, tűnj hozzám, valamikor már szólj hozzám.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Base FM, Prep Hip Hop R&B. De gyerekek, ne felejtjétek, lehet minket online is hallgatni a basefm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a tavalyi X-faktornak a győztesét, Belánót, aki tegnap Szarvason lépett fel, és sajnos nem volt ideje fotózkodni, ezért megígérte a rajongóknak, hogy legközelebb ezt pótolják. Na ez egy igazi sztárboly. Pörög is tőle ez a dala.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: 95.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip hop.
1: Nem sokára itt a nagy magyar triumvirátus, Dash, Youngfly és Azaria és a Bak-Bak slágerük.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadget, tehát egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bak-Bakba.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: múlva.
1: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Na gyerekek, indul egy újabb óra velem Széles Izával. Ne felejtjétek, hogy tudtok minket online is hallgatni, méghozzá a bassfm.hu-n keresztül. Most pedig hozom nektek a vadító csajszit, Doja Cat-et.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Na gyerekek, hozom nektek a BSV srácokat nagy bogival karöltve. Egyébként a BSV srácok szeptember 26-án Pécset fognak fellépni. Csekkoljátok le az Instájukon, hogy pontosan hol. Itt pedig indítom tőlük az Always Be Mine slágerét.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. Hozom nektek Tédenit, a Megasztának a legújabb zsűriét. Az egyik előválogatón egy Snezi néven futó énekes csalszi jelent meg, és nagyon úgy tűnt, hogy Dani ismeri őt, sőt, picit zavarba is van. A két műsorvezető, Kis Ramóna és Ördög Nóra is azt találgatták, hogy vajon miközük van egymáshoz. Ez nem sokára szerintem ki fog derülni. Itt minden esetre pörög tőle a Szeretsz-e.

0: 96.4. Biz FM. Rap. Hip-hop.
1: Nem sokára itt lesz velünk Pifu, a Megasztár felfedezetje, és a mentora Marics Peti, és az ő közösük a Svindler.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 Bass FM, Prep Hip Hop R&B. Na gyerekek, hozom nektek a Megasztár új zsűriét, Tídenit, tőle indítom a vidéki csajszit.
1: Megint átvertek, még nem hiszek a szerelemben. Pedig rávettem, hanem vére mindent beletettem. Én túllépek rajta, de most egy kicsit nehezebben. Azt mondom nem, soha többé befejeztem.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatok.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Beats FM.

96.4 Bassa FM, Rap Hip Hop R&B. Gyerekek, időutazásra invitállak titeket. 1995-ig meg sem állunk az időben, ugyanis akkor készült Coolio-nak az egyik legismertebb dalom, méghozzá a Gangsta's Paradise albumáról. Pörgetem is nektek a Too Hot slágerét. Úgyhogy hangerőt fel mindenki.

Ne legyetek úrban, nem hiszek az úrban, de mosolyogva kerülök a pokorra, ha úgy van. Azt hittem a boldogság, majd az ölembe huppan, de közben szól az élet, aztán hopp, egy állas durra. Hull a pénz, de az ügyvédek remegy, fogy a manna. Lehet, hogy ellopják, hogyha berakom a bankba. Megy a duma rólam, de itt kurva sok a hanta. Unalmasak vagytok, kicsikét elegem manna, bassza meg a propaganda. Mi a fasz csinálok? Rosszat tettem, de nem gondolom ezt nagy hibának. Annyira sok idejük van, engem basszogatni járnak. Érdekes, hogy át maguknál nem tartanak. Razzi.

0: 96.4. Bass FM. Rap. Hip-hop.
1: Gyerekek, erre a hétvégére búcsúzom, de jövő héten szombaton 11-től délután 4-ig, vasárnap délután 2-től 6-ig újra itt leszek veletek. Én Széles Iza vagyok. Maradjatok velünk, ugyanis jön DJ Revo és a Bass Top 20-as műsorának az ismétlése. További szép hétvégét kívánok mindenkinek. Sziasztok!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: Reklámot hallottak.

0: Kiss FM.
1: 96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Ugorjunk is neki az LT Beast Top 20-as listánknak is, méghozzá ezen a héten 20. helyen Dócsi és SZA Girl Get Up című dala állami egy 2025-ös felvétel és a TDE, illetve a Capitol Records gondozásában jött ki. A 2025-ös év utolsó nagy megjelenését Dócsinak köszönhetjük, december 30-án ugyanis teljesen váratlanul adta ki a legfrissebb dalát, a Girl Get Up-ot. Ha a váratlan időpont nem lenne elég ahhoz, hogy felkapjuk a fejünket, a dal refrényét az utóbbi évtized legsikeresebb R&B énekesnője SZA énekli, akivel mindketten a Los Angeles-i TDE kiadó csapatát erősítik. A dalhoz készült minimalista klipet Ausztráliában forgatták, gyakorlatilag egyetlen főszereplővel, egy éjszakában ringatozó jaktól láthatjuk táncolni és egy keveset rappelni Dócsit. A dal lényegében feldolgozás, a zenei alaphoz ugyanis a legendás producer duo a Neptunes egyik legegyedibb beatet használták fel 2002-ből. Pharrell és Chet Hugo az eredeti beatet a Cash Money kiadó hírhet vezérének Birdmannek írták, közös daluk végül What Happened to That Boy címmel jelent meg 24 évvel ezelőtt, és a klip tagjai is közreműködtek benne. 2025 biztosan Dócsi éve volt, és nagyon úgy tűnik, hogy 2026 is az övé. A Girl Get Up könnyen lehet az első igazi albumának az előfutára, amit a Grammy-díjas mixtape az Alligator Bites Never Heal után gyakorlatilag az egész hip-hop világ vár. 2026. február 1-én megtartott idei Grammy gáláról sem távozott üres kézzel, az Anxiety bár több kategóriában is jelölték, végül az év videója kategóriában hozta a díjat, úgyhogy érkezik ez a kiváló dal, jön Dócsi és SZA és Girl Get Up című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96. Beast FM-en, a Beast Top 20-as lista 20. helyéről ezzel indulunk.

96.1 BFM Rapid Hop NBA Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Basztopuszas listánkon is, méghozzá ezen a héten 15. helyen Shensia Bossap című slágere áll, ami egy 2025-ös felvétel és az Epic Records gondozásában látott napvilágot. Shensia egyik a jamaica legnagyobb fiatal sztárjainak, miután szerepelt Roddy Ricch és Kanye West oldalán, ugyanaz az Interscope Records ajánlott neki szerződést, ahol például Black Eyed Peas-ék vagy Lady Gaga lemeze is megjelennek. Debütáló albuma is náluk jött ki Alpha címmel még 2022-ben. A folytatás két évvel később érkezett mérsékelt sikerrel, pedig Coi Lorrait vagy épp a brazil szupersztárt Anitát is hallhattuk rajta vendégként. De ezek után úgy tűnik 2025 Shensia éve lett. Szerepelt ugyanis a tavalyi év legnagyobb dancehall sikerében, a Shake It To The Max Remix változatában, ami a TikTok slágerből hamar a klubok favoritjává vált világszerte. Ezek után Mariah Carey is meghívta aktuális albumára vendégszerepelni, ráadásul a Sugar Sweet lett a lemezről megjelent második single, amiben Shensia mellett az éppen Amerikában legnagyobb sikereit elérő Kelani is hallható. A berlini elektronikus zenei zseni Purple Disco Machine-nal közösen felvett Honey Boy című dala is tavaly ért be igazán, jóval túl a 110 milliós hallgatottságon. Ezek után már csak egy szóló siker hiányzott a 2025-ös évre, és úgy tűnt, a Bossappal ez is megérkezett. A dal egy 2001-es R&B klasszikus, Blue Country legnagyobb sikerének, a Hidden Up Style-nak a feldolgozása. Az eredeti a 2000-es évek elején egészen az amerikai lista második helyéig menetelt, és egy sikeres karrier első lépése volt. Shensia feldolgozására természetesen Blue Country is áldását adta, szerepelni azonban végül nem akart a dal klipjében, ahol itt Shensia a barátnőjével látható szépségszalonban, vagy épp egy kamion rakterében. A Bossaphoz nem csak a különösen emlékezetes zenei alapot használták fel, hanem az ének dallamot is átemelték a Hidden Up Style-ból, úgyhogy érkezik ez a kiváló feldolgozás. Jöjjön Shensia, tőle is Bossap című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, a Basztopuszas lista 15. helyről, ezzel megyünk tovább.

94 Base FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LT Base Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 9. helyen Beton Hoffi Panasonic című sláger el, ami egy 2026-os felvétel. Három mixtépe, a Coming Scenes, a Playbania és a Zero után megérkezett Beton Hoffi első igazi nagylemeze, az Interregnum. Február 19-én éjfélkor érkezett meg a streaming platformokra, és rövid idő alatt nem csak a magyar Spotify tarolta le, de annyian hallgatták meg, hogy a globális összesítésbe is bekerült, a hét legerősebb debütáló lemezei között a 8. helyet szerezte meg. Ezzel olyan világsztárokkal került egy mezőnybe, mint Kendrick Lamar unokatestvére Baby Keem, vagy épp a Mumford & Sons. Az albumról 5 dalt már ismerhettünk korábban, köztük az utóbbi másfél év egyik leghallgatottabb magyar rap trackjét, ami itt albumindítóként is szerepel, ez a Be vagyok zárva. Ezen kívül a Pokol, az Angyalok, a Pontjó és a Tarbéla című trackek voltak elérhetőek korábban, most pedig már egyben is hallgathatjuk mind a 18 trackket. Az Interregnum talán a legsötétebb az eddigi Beton Hoffi projektek közül, a maga 46 percével és vörös-fekete világával egy brutálisan őszinte kerek egész, amiben megéri újra és újra elveszni. Az Interregnum már tényleg a nagybetűs lemez, ezt mutatja, hogy ezúttal a mixtépek után itt nincsenek vokális közreműködők, még egy refrén ének sem, a beatek legnagyobb részét pedig Baba Aziznak köszönhetjük, de 100 Sins ezúttal is írt nagyon emlékezetes beatet az albumra. A lemez megjelenéssel együtt elérkezett az új klip is, a Beton Hoffi címmel, benne elképesztő képekkel, az új dalok közül pedig azonnal több is bekerült a legnépszerűbb 10 Hoffi dal közé, ezek közül érkezik most a Panasonic. Itt a kedvenc rádiótokban a 964 Base FM-en, a Base Top 20-as lista 9. helyről ezzel megyünk tovább.

96.1 BSFM, Rapping Up, R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az LTB Top 20-as listánkon is, méghozzá ezen a héten 5. helyen Cardi B Ehe című slágere áll, ami egy 2026-os felvétel és az Atlantic Records gondozásában jött ki. Cardi B július 31-én váratlanul új dallal jelentkezett. Az Ehe egy tempós trap track, ami a bronxi világsztár legjobb klubokat megmozgató pillanatait idézi. A borítón a Dominikai Köztársaság címerét ábrázoló bikiniben láthatjuk, és a dal érkezését is a Szigetországból jelentette be. Szövegét tekintve az Ehe szintén egy klasszikus Cardi B track, a világ tetejéről gúnyolódik a hétereken és az exein. Kisebb meglepetése a dal fizikai formátumban is megjelent, méghozzá CD-singleként és 7 incses bakelitlemezként is, utóbbi fekete műanyag helyett szintén a Dominikai Köztársaság színeiben pompázik. Cardi B ezelőtt 2025 őszén jelentkezett dalokkal. Akkor második albumáról érkeztek egymás után a trackek, de az Am I a Drama című lemez népszerűsége messze elmaradt a várakozásoktól. Az utóbbi hónapokban egy közreműködést azért vállalt, az év R&B albumának ígérkező Kelani lemezen hallhattuk a Paket című dalban. Egy nagy sikert azért elkönyvelhetett az utóbbi hetekben is, a Megan Thee Stallionnal közösen Web című daluk elérte a gyémántlemes státuszt, azaz több mint 10 millió példány kelt el az Egyesült Államokban. Cardi B-nek ez az I Like It után már a második gyémánt minősítést érő dala, Megannak az első. Ez korábban csak nagyon keveseknek sikerült, úgy mint Eminem, Black Eyed Peas-ig, vagy épp Travis Scott tartoznak közéjük. Most viszont érkezik Cardi B és Ehe című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BSFM-en, a BSTOP 20-as lista 5. helyéről ezzel megyünk tovább.

0: Bass Top 20 Rewind.
1: 96.1 Bass FM Rap, Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Haladjunk is tovább az ELT Bass Top 20-as listánkon is, de még mielőtt elárulnám nektek, hogy ezen a héten ki az abszolút befutó a number one, zuhanjunk bele Rewind rovatunkba, egy kis időutazásra kalauzolnálak el titeket. Visszaugrunk 31 évet az időben, meg sem állunk 1995 szeptemberéig, és megmutatom nektek, hogy ebben az időszakban melyik dal uralta az amerikai top listát. Ez a dal bizony nem más, mint The Notorious B.I.G. ikonikus dala, a One More Chance, azaz a Stay With Me alcímre keresztelt dal. 1995-ben ilyenkor Biggie egyik legnagyobb sikere vezette az amerikai R&B listát, egészen pontosan 9 héten át vezette, az összesített listán pedig egészen a második helyig emelkedett, egyedül csak TLC-t nem tudta megelőzni. A One More Chance című dal remix változatáról van szó, ami már csak az első Biggie album megjelenése után készült el, így azon ebben a formában nem is hallható. A Stay With Me című 80-as évekbeli R&B dalt használták fel hozzá, ezért is kapta végül ezt az alcímet. A remix teljesen más, mint az eredeti dal, ebben Mary J. Blige és Biggie felesége Faith Evans ketten éneklik a refrént. A klipben pedig gyakorlatilag mindenki szerepel, aki számított a 90-es évek közepén a hip-hop és R&B világban, Heavy D-től Eliah-n át egészen Queen Latifah-ig. Úgyhogy most érkezik ez az ikonikus dal, jön Notorious B.I.G. és One More Chance, azaz Stay With Me alcímre keresztelt dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista Rewind rovatából, ezzel megyünk tovább.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Kapaszkodjatok, elérkeztünk a Bass Top 20-as listánk első helyéhez, amit ezen a héten Jude Law és Only You Reflex című slágere birtokol, ami egy idei dal, egy 2026-os felvétel és a Super Management gondozásában jött ki. Július 10-én érkezett meg Jude Law karrierjének negyedik albuma, a Civil. A 10 dalból álló, sokak szerint eddig legszemélyesebb lemezén hallhatjuk közreműködni Gyurist és a Blaha Luzia énekesnőjét, Soblocher Barbarát is. Az első single Vroom címmel érkezett meg, még májusban, a klipjét pedig Japánban forgatták. A Szigetország és elképesztő kultúrája úgy tűnik, hogy nagy hatással volt Jude Law-ra, nem csak klipet forgatott ott, a lemez egy másik dalát Tokyo címre keresztelte, sőt a Reflex című következő single közreműködő Only You is Japánból érkezett. A Reflex klipje 3 nappal az új album előtt július 9-én jelent meg. Itt is több japánra utaló elemet láthatunk, gésára készült képet, japán nyelvű feliratokat, tisztelgést a japán autókultúra előtt. Az utolsó verzét pedig Only You énekli, aki a 2020-as években Japán egyik legnépszerűbb rap előadójává emelkedett, és az utóbbi években nem csak rappelni, hanem énekelni is hallhatjuk. A Reflex így nem csak egy nemzetközi együttműködés, hanem gyakorlatilag kontinenseken, nyelvi határokon átívelő közös munka. Úgyhogy mi is élvezzük ennek a munkának a gyümölcsét, és hallgassuk is meg, jön Jude Law és Only You Reflex című slágere, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en, a Bass Top 20-as lista e heti első helyéről, ezzel megyünk tovább.

Kedvenc. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen. Megérkezett Budapest egyetlen rap R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass.

Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM. Mások az anyagok a nevén.

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, A$AP Rocky és Skepta Praise the Lord című dala után megyünk is tovább egy nagyon jó mesterhármassal, jó kis fenikrázós dallal, Ryan Castro, Capo és Gangsta, ez pedig La Villa című daluk itt a Bass-en.

96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Maradunk Magyar Vizekendes és Young Fly slágere az Omamma után is, ugyanis érkezik a Well Hello-ból Diaz, a Hősökből pedig Menta. Ez pedig közös kollabdalók, a Méreg, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: Beats, beatsfm.hu.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

New School. Rap, Hip-Hop, R&B. 96.4 Base FM.

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Karol G és Nicki Minaj Tusa című jó kis reggaetonos fenékrázós dallama után gurulunk is tovább, maradunk a fenékrázásnál, most egy kicsit más milyen jelleggel, ugyanis érkezik Tyla, aki nem más, mint az afrikai zenei stílus, az Amapiano egyik koronázatlan királynője, ez pedig Pusztus Tart című slágere, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 BSFM-en, ezzel megyünk tovább.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96 Ibiza FM Happy Papa R&B Blue Country a nagy hit szongját, a Hidemap Style dolgozta fel Sencia, és megalkotta ezt a slágerét, aminek a címe Boss Up. Ezzel megyünk tovább itt a Bass-en.

0: 96.4 Base FM.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: bsfm.hu.
1: Amigos!

96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, Valmárék, Bruno Ispak és Manuel Slágere után egy jó kis fenékrázós dala, megyünk tovább, jön Bossman Low, tőle is Shake the Rest című dala, itt a kedvenc rádiótokban.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet tovább.

0: Szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4

96.1 Beats FM Rap Hip Hop R&B Záró már Revolution munkatára Tideni és Jaber Gáz című dalával. Ezzel búcsúzom, találkozunk holnap este 6-kor. Sziasztok, jó éjszakát!

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

Te teszel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint Lefty Ruggiero. Ha bekerülsz a sikre, hogy nyisd a gácsit, egyik

0: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.